0: to drop all your weapons.
1: Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott. Okay, Scott.